0: Leszek tudod csaltad arra nyárta, nyárta flottan csíne. Hedzik megy a szápőnös. Szó réj lenny, lehjele, mert vaharna rév legyen. Darnszan érdan a gél.
1: Clean the shot in the air in the real. Clean the yet, Patrick, I'll clean the air.